Jó, zwasz tett. Fenn az észtés, milyen tjónuszkan fenn az észtés. Adamo, mes mains sur tes hanches. Andan?